0: moto moko achalite bona kola kisayo ndenge osali
1: téléma
0: twende dalelaka mwana mbalelaka te lokao.

0: moto moko achalite pona kula kisayo denge usari
1: téléma téléma téléma
0: twende dalelaka mwana mbale dalakate luka.